0: Az elmúlt percekben részletek szóltak Kurtág György játékok című füzeteiből, amelyeknek egyébként a legfrissebb kötete éppen a mai napon a 100. születésnapja jelent meg, és elhangzott összesen 3 átirat. Egyrészt Kurtág György átiratában Bach 106-os kantátájának bevezető tétele, ez 4-kezesben játszott Vikingur Olafsson és felesége. Kedvelt műsorszáma volt ez Kurtág Györgynek és feleségének, Kurtág Mártának is.
1: Kurtág, die met zo weinig zoveel kan zeggen. Dat waren enkele stukjes uit Játékok. Met hier tot slot Kurtaaks bewerking van het adagio uit strijkkwartet nummer 60 van Joseph Haydn. En daartussen die mooie Bach, een bewerking van Vikingur Olafsson zelf als eerbetoon aan Kurtaak. Nu krijgt Olafsson het gezelschap van een klarinet en een altviool en krijgen we een stukje kamermuziek met Kurtaaks hommage aan Robert Schumann. Een werk dat sterk verwijst naar Schumanns poëtische muzikale wereld.